az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
5: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: back to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

Ültől fülig, Fan FM.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig Fan FM 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: $100 fölé ugrott a Brent olaj hordonkénti ára, miután az amerikai erők megsemmisítettek 5 iráni tankert, Teherán pedig rakétacsapásokkal válaszolt Jordániában. Ez a legújabb eszkaláció a hormuzi szorost február óta bénító konfliktusban. Július 23-a óta ez az első alkalom, hogy az olaj ára elérte a $100 szintet. Az árak csak nem 20%-kal emelkedtek múlt hét közepe óta, mivel a világ legfontosabb olajszállítási szűk keresztmetszet. Július 23-a óta ez az első alkalom, hogy az olaj ára elérte a $100 szintet. Az árak csak nem 20%-kal emelkedtek múlt hét közepe óta, mivel a világ legfontosabb olajszállítási szűk keresztmetszetének számító térségben ismét kiél.

0: vállalatok milyen áron vásárolták az energiát. A várható áremelés hátterében elsősorban az idei rendkívül száraz és meleg nyár áll. Az alacsony vízhozam miatt visszaesett a vízerőművek termelése, miközben a csernavodai atomerőmű reaktorainak leállása mintegy 900 megawattnyi fixáros szerződésben lekötött energiát vett ki a rendszerből. A kieső mennyiséget drágább piaci forrásokból kellett pótolni, ennek költsége pedig ősszel fokozatosan megjelenik a fogyasztói tarifákban. Októbertől az új ügyfelek, illetve a lejáró szerződéseket megújítók esetében az aktív energia ára mintegy 13%-kal emelkedik. A teljes villanyszámlán ez várhatóan körülbelül 7%-os drágulást jelent a fogyasztás helyének függvényében. Egyelőre csak a hidroelektrikára jelentett be áremelést, a többi szolgáltató is növelni fogja a tarifáit. Még az idén decemberben megkapják az állami támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti összeget a nyugdíjpénztárak hivatalból utalják, így külön kérvényt nem kell benyújtani. A juttatás mértéke a jövedelmi sávoktól függ. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejet kapnak az év végén. A decemberi kifizetési jogosultságot a novemberi jövedelmek alapján állapítják meg. Fontos feltétel, hogy a támogatás kizárólag a romániai lakóhelyen rendelkező nyugdíjasoknak jár, a külföldön élő jogosultak nem részesülnek plusz juttatásban. Évente több mint 3,45 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27%-a van kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának. Hívja fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A szervezet szerint különösen ellentmondásos, hogy miközben sok családnak napi szinten jelent gondot az élelmezés, hatalmas mennyiségű, még fogyasztásra alkalmas élelmiszer végzi a hulladékban. Szeptember világszerte az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem hónapja. Romániában pedig idén különleges jelentősége van a témának. 10 éve hozták létre az ország első élelmiszerbankját, a Bukaresti Élelmiszerbankot. A hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy az agrár élelmiszeripari vállalatok a feleslegessé vált, például csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen felajánlják az élelmiszerbankoknak. Az összegyűjtött adományokat 9 regionális központba szállítják, majd civil szervezeteken keresztül juttatják el a rászorulókhoz. Tavaly több mint 10 000 tonna élelmiszert sikerült megmenteni a kidobástól, ezekből mintegy 20 millió adag étel készült. Az adományok több mint 326 000 rászorulóhoz jutottak el, köztük gyermekekhez, egyedül élő idősekhez és nehéz helyzetben lévő családokhoz. A program idén is jelentős mennyiséget mentett meg. Az első 6 hónapban több mint 7500 tonna kidobástól megmentett élelmiszert osztottak szét, amelyből több mint 17 millió adag étel jutott el, csaknem 298 000 rászorulóhoz. Közülük több mint 111 000 gyermek volt. Az élelmiszerbankok országos hálózata 2016 óta összesen több mint 49 000 tonna élelmiszert gyűjtött össze, amelyekből több mint 96 millió adag ingyenes élelmiszert biztosítottak a rászoruló közösségek számára. Az országos meteorológiai szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála plusz 2, plusz 5 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 27 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4 lej 29 banért a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
2: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
3: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
4: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
3: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
4: Pont erre van most szükségünk.
5: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
6: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
7: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A 30. Botorka Nemzetközi Néptánc Fesztivál jubileumi kiadásán mutatják be a Bukovina Mit vétettem című táncszínházi produkciót. A több mint 200 négyzetméteres színpadon három országból érkező 20 néptánc csoport 400 táncosa kapcsolódik be a produkcióba. A szeptember 11-i premier a bukovinai székenység 20. századi kényszerű vándorlásainak és újrakezdéseinek történetét idézi meg. Az előadás központi üzenete a közösség megtartó ereje és az identitás megőrzésének képessége a történelmi megpróbáltatások közepette. A produkció megálmodója és koreográfusa Székely Árpád Tamás, az Ördögborda Néptánc Együttes vezetője. A felújított előadás a bukovinai székelyek eredeti táncaira, énekeire és imáira épül.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába és nem vezényel katonákat a frontra, közölte szerdán az elnöki hivatal. A tájékoztatás szerint az online terjedő ennek ellenkezőit állító hírek riogató manipulációk, amelyek egy adminisztratív döntést torzítanak el. Románia legfeljebb 20 katonával venne részt az Ukrajnát támogató többnemzetiségben az elnöki hivatal. A tájékoztatás szerint az online terjedő ennek ellenkezőit állító hírek riogató manipulációk, amelyek egy adminisztratív döntést torzítanak el. Románia legfeljebb 20 katonával venne részt az Ukrajnát támogató többnemzetiségű erők műveleti parancsnok

0: Bukarest ugyanakkor hangsúlyozta, Románia elsődleges célja saját állampolgárainak és az ország biztonságának védelme. Az egészségügyi minisztérium újraindítja a 100 000 adag BCG oltóanyag beszerzési eljárását, miután a korábbi közbeszerzést érvénytelenítették a szállító által tévesebben nyújtott áradatok miatt. A tárca szerdán közölte, az új eljárás lezárásáig átcsoportosítják a meglévő készleteket a megyei egészségügyi igazgatóságok között, hogy az oltóanyag oda kerüljön, ahol szükség van rá. A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a beszállító rendelkezik a szükséges készlettel, és amint az oltóanyag elérhetővé válik, beoltják azokat a gyermekeket is, akik átmenetileg kimaradtak az oltásból. A tárca ugyanakkor azt javasolja az egészségügyi intézményeknek és az oltásban résztvevő orvosoknak, ütemezzék be az érintett gyermekeket, hogy az elmaradt oltásokat szervezetten további késedelem nélkül pótolhassák. Szeptember elején 36 200 adag BCG vakcina volt készleten, ebből 28 500 az oltóhelyeken, 7 700 pedig a közegészségügyi igazgatóságok raktáraiban. 15 tagú munkacsoport vizsgálhatja a román parlament létszámának csökkentését. A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság erre vonatkozó javaslatát. A pártok parlamenti arányok szerint delegálhatnak tagokat, a jelölteket jövő hétig kell megnevezniük. A munkacsoport két törvénytervezetet vizsgál, amelyek legfeljebb 300 főben szabnák meg a képviselők és szenátorok számát. A javaslatokat az AOR és az USZERE kezdeményezte. A jogi bizottság szerint a kérdés nem csupán a parlamenti helyek számáról szól, meg kell vizsgálni a változás hatását a választó kerületekre, a kisebb megyékre és a nemzeti kisebbségek képviseletére. A 300 fős parlamentet egyébként a választók már a 2009-es népszavazáson is támogatták. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben a 27-28 Celsius fokot is elérheti. Jelenleg 6 fokot mérnek Csíkszeredában. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: Szeptember 10-e van, csütörtök, 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Ebben az órában Google, George Favaz, Molnár Tavás, Sabrina Carpenter, OMC és még sokan mások, a 80-as, 90-es évek és napjaink kedvencei, de rengeteg jó muzsikával. Tartsanak velem, pörgessük együtt a ritmust!

0: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

4:09 van, jó reggelt kívánok, fellapozzuk a kalendáriumot a mai napon, egészen pontosan szeptember 10-én csütörtökön. Hunor, valamint Nikolett nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Érdekességként említem, 91 éve, 1935-ben először volt hallható a Popeye az NBC rádióban. 128 éve, 1898-ban Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján merénylet áldozatául esett. 1919-ben Ausztria aláírta a Saint-Germain-i békét. Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. 1659-ben 367 éve született Henri Purcell, angol zeneszerző, aki operákat, kantátákat és üdvözlő énekeket komponált. 1823-ban lett Simón Bolívar, Peru elnöke. Aztán a folytatásban hadd említem, 140 éve született Paul Berlin, amerikai absztrakt expresszionista festő. 122 éve, 1904-ben született Somogyi Erzsi, kétszeres Kossuth-díjas színésznő. A kalendárium rovatunkat ajándékdallal zárjuk, ezzel köszöntjük a Hunorokat, valamint a Nikoletteket név szerint, illetve mindazokat, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Újraindult a bevándorló vízumok feldolgozása a magyar és a lengyel állampolgárok számára az Egyesült Államokban, értesült a Reuters. Más országokban viszont továbbra is szünetel a bevándorló vízumokhoz szükséges időpontok kiadása. Hogy Magyarország és Lengyelország miért kapott most különleges elbírálást, azt Washington hivatalosan nem indokolta. A Reuters forrásai szerint a Trump kormányzat mindkét országgal igyekszik szorosabbra fűzni a kapcsolatait. Az amerikai külügyminisztérium januárban 75 ország állampolgáraira vonatkozóan függesztette fel ideiglenesen a vízumok feldolgozását, arra hivatkozva, hogy ezekben az országokban a kérelmezők nagyobb eséllyel szorulhatnak amerikai közpénzből finanszírozott szociális ellátásokra. Egyébként, ha a román-magyar kettős állampolgárokat vesszük, nem találni olyan hivatalos amerikai közlést, amely kifejezetten kimondaná, hogy a magyar állampolgárság önmagában automatikusan felülírná mondjuk az eredeti román állampolgárságot.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4 lej 29 banért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

Summer és a Back to Friends 2025-ből szólt a dal. Lássuk, hogy a hőmérsékleti értékek mennyire mocorognak, mert lassan olyan hűvös van, hogy még az időjárás is. Hát lassan előbb-utóbb megdermed, jön a dél reggelente, a köd meg a hasonlók. Hát nyilván lassú, de alapos lépésekkel közelítünk az ősz fele. 8 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Érdekes módon most valamivel magasabb a hőérzet, egészen pontosan 9 fok érezhető. Mindebből 27-28 fokra emelkedik a csúcsérték. Mit tudnék erre mondani? Emelem kalapom.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolonyai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába és nem vezényel katonákat a frontra, közölte szerdán az elnöki hivatal. A tájékoztatás szerint az online terjedő ennek ellenkezőit állító hírek riogató manipulációk, amelyek egy adminisztratív döntést torzítanak el. Románia legfeljebb 20 katonával venne részt az Ukrajnát támogató több nemzetiségű erők műveleti parancsnokságának munkájában. Ők tervezési, irányítási és koordinációs feladatokat látnának el, harci tevékenységben nem vennének részt. Az elnöki hivatal szerint a parancsnokság rotációs rendszerben, Franciaországban és Nagy-Britanniában a frontvonaltól több ezer kilométerre működik. Bukarest ugyanakkor hangsúlyozta, Románia elsődleges célja saját állampolgárainak és az ország biztonságának védelme. Parancsnokság rotációs rendszerben, Franciaországban és Nagy-Britanniában a frontvonaltól több ezer kilométerre működik. Bukarest ugyanakkor hangsúlyozta, Románia elsődleges célja saját állampolgárainak és az ország biztonságának védelme. Az egészségügyi minisztérium

0: egészségügyi igazgatóságok között, hogy az oltóanyag oda kerüljön, ahol szükség van rá. A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a beszállító rendelkezik a szükséges készlettel, és amint az oltóanyag elérhetővé válik, beoltják azokat a gyermekeket is, akik átmenetileg kimaradtak az oltásból. A tárca ugyanakkor azt javasolja az egészségügyi intézményeknek és az oltásban résztvevő orvosoknak, ütemezzék be az érintett gyermekeket, hogy az elmaradt oltásokat szervezetten további késedelem nélkül pótolhassák. Szeptember elején 36.200 adag BCG vakcina volt készleten, ebből 28.500 az oltó helyeken, 7.700 pedig a közegészségügyi igazgatóságok raktáraiban. 15 tagú munkacsoport vizsgálhatja a román parlament létszámának csökkentését. A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság erre vonatkozó javaslatát. A pártok parlamenti arányok szerint delegálhatnak tagokat, a jelölteket jövő hétig kell megnevezniük. A munkacsoport két törvénytervezetet vizsgál, amelyek legfeljebb 300 főben szabnák meg a képviselők és szenátorok számát. A javaslatokat az AOR és az USZERE kezdeményezte. A jogi bizottság szerint a kérdés nem csupán a parlamenti helyek számáról szól, meg kell vizsgálni a változás hatását a választó kerületekre, a kisebb megyékre és a nemzeti kisebbségek képviseletére. A 300 fős parlamentet egyébként a választók már a 2009-es népszavazáson is támogatták. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben a 27-28 Celsius fokot is elérheti. Jelenleg 6 fokot mérnek Csíkszeredában. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, lesz fogadó óra ebben az órában. Ezúttal Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke lesz velem, és kibeszéljük a megye dolgait. Ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: 4:10 múlt 1 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a kocsogóban. Korábban említettem, tartunk egy jó kis fogadóórát. Ezúttal Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon-nagyon fehéringes, azt jelenti, hogy ma nagyon sok hivatalos intéznivalója lesz.
2: Hát nem vagyok terepen nem szoktam fehéringbe lenni, ott nagyon gyorsan koszolódik. De igen, lesz egy sor hivatalos találkozom. Most nem öltönybe jöttem, de az öltönyt is hoztam.
1: Érdekes, mert úgy fogalmazott, hogy nem leszek ma terepen. Az elmúlt napokban elég sok ilyen terepen készített videót láthattunk. Azt jelenti, hogy jól haladnak a munkálatokkal, és vannak átadások, ami szerencsés, főleg ezt a penererés jelenlegi helyzetet tekintve.
2: Ha megengedi szerkesztő, ketté választanám a kérdését, vagy az állítását. Az, hogy jól haladunk a munkálatokkal, az részben igaz. Az, hogy vannak átadások, az nem igaz, mert még addig nem jutottunk el. De hogy beszéljünk a helyreállítási alapból finanszírozott projektekre, ezt külön köszönöm, hogy megemlítettem, mert a tegnap megjelent egy sajtóorgánumban, hogy a Hargita megye élen jár, viszont a megye önkormányzata 6 pályázatából egyet sem tudott teljesíteni. Ezt ma a Hargita népe is átvette sajnos, és hát nem tudom kritikaként felróni az illető újságíróknak, hiszen az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma által készített összesítést vették alapul, ami legalább egy évvel le van maradva, és az alapján nem lehet meghatározni, hogy a mostani augusztus végi határidőre ki hány százalékot teljesített, így azt is megmerem kockáztatni, hogy nem Hargita megye vezeti az országos listát. Azt viszont biztosra tudom, hogy a megye önkormányzata 6 helyreállítási alapból finanszírozott projekt közül 5-5 százszázalékra befejezett, egyet pedig év végéig fog befejezni ez a megyeháza
1: épülete. Hát akkor soroljuk feltételesen ezt a 6 beruházást, hogy tudjuk, hogy lássunk tisztán.
2: Hát ebből ugye a régi MÁV-ház épülete, aminek a recepciója, az átvétele, az megtörtént.
1: Tehát akkor az átvétel, egyik. De ez még nem átadás.
2: Még nem átadás, de magának a munkálatnak az átvétele az megtörtént. Most ezután még ugye bútorzat nem volt benne, újra kell bútorozni, még vannak olyan apróbb dolgok, amelyek már magához, a beruházáshoz nem kötődnek, viszont anélkül nem lehet ismét üzembe helyezni az épületet, ha mondhatjuk így. Tehát ez az egyik, a másik a 6-os villa épülete a Homoródfürdön, azt is befejeztük.
1: Annak is a recepciója történt meg.
2: Igen. Befejeztük már a tavaly, és ezért is érdekes, hogy a tavaly lezárt elektromos iskolabuszos pályázatunkat, azt még mindig 30%-nál teljesítésen szerepel a minisztérium oldalán, holott ezt a tavaly mi úgy lezártuk, hogy pénzt megkaptuk az iskolabuszok a tavaly évben, vagy lehet, hogy még a tavaly előtti évben, nem, a tavaly évben már átadásra kerültek az utolsó önkormányzatnak is. Itt 55 elektromos iskolabuszt vásároltunk meg, és adtuk át helyi önkormányzatoknak. Ez ugye a harmadik projektünk.
1: Bocsánat, ide nyitunk egy zárójelet. Jelenlegi helyzet szerint szinte 50 hiányzik még a rendszerből, ha jól emlékszem. 47, igen.
2: Hát szerintem több.
1: Akkor
2: szerintem
1: még több. Jó, akkor ezt a zárójelet itt bezárjuk, azt majd erre is rátérünk.
2: Volt ez ugye 3, volt a negyedik projektünk, ami a 1500 tanteremnek a felszerelése bútorzattal, digitális eszközökkel, modern didaktikai eszközökkel, sport termeknek a felszerelése, különböző laborok felszerelése, ez 83 oktatási intézmény, 220 oktatási struktúrájának a teljes modernizálása. Ezt is befejeztük, ennek a határideje nem augusztus volt, hanem június 36-ban, hamarabb volt, először május, aztán utána még toltak egy hónapot, tehát ez melyik volt a negyedik. Az ötödik a Bibliohub pályázatunk, ami a megyei könyvtárunk vezető szerepét kihasználva nagyon sok könyvtárat a megyében, most szám szerint nem tudom megmondani, de 30-nál több, azt hiszem 35 könyvtárat a megyében digitális eszközökkel, illetve olyan szoftverekkel segítettünk, ami megkönnyíti a könyvtárosoknak is a munkáját, illetve könnyebbé teszi annak a közösség tagjainak a részére a könyv kölcsönzést, akik szeretik és használják ezt a szolgáltatást, illetve olyan Easybox-szerű könyvkölcsönzési módszert is kiépítünk, mind amilyennel az EMAG is, vagy más nagyvállalatok rendelkeznek. Tehát ezt is lezártuk, ez tartalmazott egy képzést is, illetve van a megyeháza, ez a hatodik, amelyet 95%-ig sikerült eljuttatni, és ezzel át tudunk jutni abba a fázisba, hogy a következő 4 hónapba be tudjuk fejezni. De október közepén kapjuk meg a végleges listát, mi az elszámolásokat, a pályázatnak a teljesítési mutatóit feltöltöttük az illető szakminisztériumok által kezelt online felületekbe. Még van, ahol kérnek kiegészítéseket, viszont mi a munkálatokat befejeztük. Tehát ezt tudom mondani a megye önkormányzatnak azokról a helyreállítási alapból elvégzett pályázatainál, ahol a finanszírozási szerződést egyoldalúan nem mondta fel a kormány. Mert sajnos volt még pár olyan épületünk, akár a Vámszer Géza népiskolának az épülete, akár a lakosság nyilvántartó épülete, de a bélbori speciális iskolánknak az épülete is, amelyek szerepeltek és szerződésünk volt, viszont a tavaly év június-júliusáig még nem jutottunk el abba a fázisba, hogy építkezési engedélyünk legyen. 2-3 hét választott el. Ezért nem engedték meg, hogy megindítsuk a munkálatokat, pedig azok sokkal kisebb volumenű munkálatok lettek volna, mint a megyeháza, tehát azokat biztos be tudtuk volna fejezni, de nem engedték meg, és januárban egy oldalon fel is bontották a finanszírozási szerződést. Most azt keressük, hogy ezeket a projekteket, amelyek előre haladott fázisban vannak, hiszen műszaki tervek megvannak rá, minden láttamozás és jóváhagyás az avizáló szervektől begyűjtésre került, és építkezési engedéllyel is rendelkeznek, azokat hogyan tudjuk akár a központi régió egyes kiírásaiba beszuszakolni.
1: No, ha jól tudom, akkor ugye ez a penereles történet, ez egy egyszeri, once in a lifetime, ahogy az angol mondaná, legalábbis mostanában ekkora volumenű pályázati lehetőségek nem fognak bennünket. Hát
2: ez a Covid járvány után az Európai Uniónak az a döntése volt, hogy a tagállamok részére egy nagy volumenű fejlesztési csomagot biztosítson, amely fejlesztési csomag értékének fele az visszanemtérítendő támogatás, másik fele pedig kedvezményes hitelkonstrukció a tagállamok részére. És nyilván hozzá volt kötve bizonyos reformok meghozatalához, amivel Románia nem feltétlenül áll a legjobban, legalábbis amiről én tudok. Tehát ez a penerérés, ahogy mi hívjuk, vagy helyreállítás alapból finanszírozott beruházások, ez egy egyszeri, legalább reméljük, hogy egyszeri, mert a Covidot nem sírja vissza senki. Egyszeri alkalom volt, emellett ja, azt is el kell mondjuk, hogy egy Európai Uniós fejlesztési és költségvetési ciklusnak a vége az lejárt, viszont vannak olyan projektek, amelyeket nem sikerült 2024-ig befejezni. Ezek a ugye, regionális operatív programon belül, amit a Gyulafehérvári központ, székhelyű központi régió pályázataiból valósítottunk meg, az egyik az a Bélbor Szucsáva megye határai út, amelyet etapizáltunk, és azt a jövő év végéig be kell fejezzük. Ott dolgoznak a szakemberek, nagyon nehéz a terep, de az idei évben elvégezzük a kavicsozást, a földmunkát, a támfalakat megépítettük, illetve jövőbe az aszfalt réteget is ráhúzzuk, így össze tudjuk kötni Szucsáva megyét Hargita megyével aszfalt úton. Tehát aki Vátrád-Dornai fele megy, az Bélbortól, tehát a megye határtól 31 km útszakaszon el tud jutni. Ez az egyik, a másik a a Kovászna-megye határától az Ócfalvi eltérőig tartó 48 kilométeres útszakasz, ezt is etapizáltuk, mert ebből gyakorlatilag szinte semmit nem lehetett megvalósítani. Ott is haladunk a munkálatokkal, vannak problémák, és minden olyan útberuházással, amely lakott területen megy át, ott adódnak olyan kihívások, amelyeket meg kell oldani olyan formán, hogy a helyi lakosságot ne érje hátrány azért, mert mi utat építünk. Illetve hasonló munkálat, ami ugyancsak etapizált, ez Vaslábnál a vasúti átkelőnél van egy pár száz méteres szakasz, amit nem lehetett, nem sikerült valami miatt megoldani. Ezt is most kerül fel a közbeszerzési oldalra, és ha idén nem, akkor jövő évben ezt biztos meg fogjuk tenni. És vannak azok a munkálatok, amelyek saját költségvetésből voltak elindítva, és azokat is, mivel élő szerződéseink voltak, ezeket megpróbáljuk teljesíteni. Ilyen a Gyergyó-Ditró és Gyergyó-Tölgyes közötti útszakasznak a maradék 5 kilométeres részéből 3-3,5 kilométernek a leaszfaltozása. Ott, hát ugye, ahogy szokták mondani, szegény embert az ág is húzza, amikor a geokompozit anyagot rá tudtuk tenni, mert süllyed a talaj az útnak az alapja alatt, és ezért azt javasolták a műszaki emberek és a tervezők, hogy egy geokompozit hálót tegyünk rá a körrétegre, még mielőtt az aszfalt szőnyeget ráhúznánk, mert az akkor egy ilyen hálós szerkezetbe sokkal rezisztensebb az ilyen apróbb süllyedésekkel szemben. És hát mire ezt sikerült újra közbeszerezni és megvásárolni, arra az országos útügy elvette tőlünk, de hát mi is adtuk szívesen az útszakasznak egy 2 kilométeres hosszát, mert az autópálya az pont rá fog tevődni a megyei útra. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt nem tudjuk azt a 2 kilométert leaszfaltozni, mert nem a miénk most már, de azt is jelenti, hogy miután az autópálya elkészül, akkor az autópálya és a megyei út kereszteződésénél a megfelelő átjárást mindkét közlekedési útszakaszon kell biztosítani. Tehát mivel az autópálya a magasabb rendű közlekedési útszakasz, ezért a megyei útonál kell kitalálni olyat, hogy akár egy felüljáróval, amit láthattunk nagyon sok helyen, autópályák és alsóbb rendű útszakaszoknak a kereszteződésénél. Például, ha Ausztriába megyünk az autópályán, rengeteget látunk ilyet, de Magyarországon is van, de itt Romániában is már láttunk egyet-kettőt. Egy ilyen szakasznak a kiépítése az az országos útügyel való együttműködés és a tárgyalások révén bízom benne, hogy az országos útügy ezt meg fogja oldani.
1: Ugye zárójelben hozzátenném, hogy körülbelül 4 milliárd eurót veszített Románia ebből a még lehívható alapokból. 1600-nál is több projektet nem sikerült befejezni, de ez országos szinten. De visszatérve az iskolabuszok kérdésére, tehát még több mint, azt hiszem 47 volt tételesen, mint a felsorolva a legutóbbi híradásban, hogy annyi kellene még, úgyhogy ahol még nincsenek, oda iskolabuszokat tenni, illetve az elavultakat már újra cserélni. Erre valamilyen szinten van-e lehetőség a közeljövőben?
2: Hát akkor lesz lehetőség, hogyha lesz egy kormányzati vagy Európai Uniós program, ami ezen a helyzeten kíván javítani. Mi ezekkel élni fogunk, hogyha lesz rá lehetőség. Ugye mielőtt lett volna ez a helyreállítási alapból meghirdetett iskolabuszvásárlási program, azelőtt ilyen nagyon-nagyon kis számú iskolabuszt osztottak szét, legalábbis az elmúlt évtizedben, Hargita megyében, más megyékben is minden évben volt egy-két iskolabusz, amit a Fejlesztési Minisztérium vagy a Tanügyminisztérium eljuttatott minden megyébe. Például tavaly előtt azt hiszem, hogy az egyik település az, mintha Borszék lett volna, de nem vagyok biztos benne, vagy nem. Lehet, egy csiki település volt, és azt tudom, hogy Udvarhelyszékről Bögösz kapott egy dízel autóbuszt, egy 16 plusz egy személyest. De ez szinte semmit nem oldott meg. Egy településnek megoldotta a problémáinak egy részét. Ez volt az első olyan hullám, ami egy nagyobb lehetőséget jelentett, viszont ez sem a legmegfelelőbb volt, hiszen kötelezett arra, hogy elektromos autóbuszokat, mikrobuszokat vásároljunk. Ha a problémát csak egyszerűbben szerette volna rendezni, akkor azt tudom mondani, hogy 55 iskolabuszból, elektromos iskolabuszból 100 olyan iskolabuszt lehetett volna vásárolni, ami dízel, és azzal talán lehetett volna rendezni a problémának a nagy részét Hargita megyében. Ugye az a cél, hogy ott, ahol azokon a településeken, ahol nincs iskola, onnan is a diákoknak a biztonságos eljuttatása az iskolába az adott legyen. Most ezt próbáltuk részben teljesíteni. Meglátjuk, hogy az elektromos iskolabuszok azok hosszú távon mit fognak, vagy mennyire válnak be, és milyen lesz ennek az eredményessége.
1: Apropó iskola, illetve tanévkezdés, a Tej Kifli program elindult iskola kezdéssel párhuzamosan, sikerült idejében megkötni a közbeszerzési szerződéseket, gondolom.
2: Igen, ez az a program, ami mindenki tudja, hogy nem megfelelő, viszont saját mozgásterünk nem igazán van, vagyis annyi van, hogy a közbeszerzési eljárást a megyei önkormányzat folytatja le, de ha ez egy kormányprogram, mi többször jeleztük azt lakossági észrevételek alapján, hogy nagyon nehéz egyrészt ennyi pénzből jó minőséget teremteni, másrészt pedig a diákok számára mi is látjuk azt, hogy nem feltétlenül örvend ilyen általános megelégedettségnek az, hogy egy tejterméket és egy kiflit vagy valamilyen pékterméket kapnak. Annak ellenére, hogy most Csík és Udvarhely zónában, jól tudom, a Hármapán az, aki nyerte a közbeszerzést, illetve a tejtermék esetében a Gordon. Ennek ellenére azért van egy pénzügyi korlát is, mert nagyon olcsón szeretne a kormány megoldani jó minőséget, és azt tudjuk, hogy az olcsó az, és a minőség az általában az nem feltétlenül jár kéz a kézben. Mi azt kértük, többször is, mert van, ez egy általános projekt, de ilyen pilot projektenként, ilyen pilóta projektekként elindultak az elmúlt években bizonyos településeken melegebéd program, ami azt jelenti, hogy minden diák kap egy meleg ebédet az iskolában. Az egyrészt egészségesen, másrészt a visszajelzések abszolút pozitívak ezzel a programmal kapcsolatosan. Több Hargita megyei önkormányzat is már részesül ebből a programból, és igazából ami a megoldás lenne, az az, hogy a Tejkifli programot elfelejteni, minden rossz rémálmot, és felváltsa a melegebéd program. Ennek mindenki örülne. Mi most ismételten fogunk egy felmérést készíteni az iskolák, illetve a szülők körében, és ezt érvrendszerként felhasználva, vagy alátámasztva a mi érveinket, ismételten el fogjuk küldeni a tanügyminisztériumnak, illetve a kormányzatnak. Nyilván megvárjuk azt, hogy legyen egy teljes jogkörrel rendelkező kormánya az országnak, hogy tudjuk, hogy ne kelljen két hónap múlva újra küldeni egy új miniszternek.
1: Remélhetőleg nem kell erre már olyan nagyon sokat várni. Nemzetközi zöld minősítést kapott nemrég Hargita megye, elsőként az országban. Ez mit jelent?
2: Az elmúlt években azért dolgoztunk a turizmus népszerűsítésében és a Hargita megyei turizmus fejlesztését segítve, hogy egyrészt minél kevesebb ráfordított közpénzből minél nagyobb elérést tudjunk elérni a nemzetközi piacon, tehát hogy Hargita megyét tudjuk népszerűsíteni nemzetközi térben, és erre nagyon szűkösek, illetve korlátoltak az eszközeink, viszont azt láttuk, hogy ilyen minősítési tanúsítványok elnyerésével lehetőségünk van Hargita megyét kiemelni és a nemzetközi körforgásba becsatolni. Ilyen a gasztrorégió is. Kap egy fókuszt Európán belül Hargita megye, és ilyen a nemzetközi Green Destination-nek a zöld destináció ezüst minősítése is, mivel Hargita megyét rögtön ez a nemzetközi szervezet becsatolja abba a térképbe, ahol ezek a zöld destináció minősítéssel rendelkező helyek, régiók szerepelnek. Tehát rákerülünk egy olyan térképre, ami kiemel bennünket, és egy picit meg is emel. Na most az is fontos, hogyha a turizmusról beszélünk, akkor tisztában legyünk azzal, hogy az a kulturális antropológiai környezet, amivel mi rendelkezünk, az előnyt jelent. Tehát, hogy azt nem kell megmásítani, és nem kell szégyelni, és nem kell beleolvadni az általános nyugaton használatos, akár technikákban még én, de a látványképbe, mert a turizmusban épp az tesz vonzóvá, amitől egyediek vagyunk, ami azt tesz érdekessé. És látjuk, hogy a nemzetközi zöld minősítés elnyerésében is, a pontrendszerben a kultúránk, hagyományaink és a kézművességünk az a 10-ből 9,2 pontot kapott. Ha átlagot számítunk, hogy kaptunk ezüst minősítést, akkor 7,4 vagy 7,3 ponttal kaptunk, összesített pontszámmal kaptunk ezüst minősítést, de hogyha mindenre olyan minősítést kaptunk volna, mint a kultúra, hagyományok és kézművesség, akkor arany minősítést is tudtunk volna kapni. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az a kultúra, az a hagyomány, amin a néphagyományaink is hozzá tartoznak, a kézművesség, a hagyományos mesterségek, az építészet, ez számunkra egy versenyelőnyt jelent a turizmusban. És jó, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és jó, hogyha ilyen tanúsítványok és ilyen díjak elnyerésével a közösségünk önbecsülését is tudjuk növelni, emelni. Tehát legyünk büszkék arra, akik vagyunk, amilyen értéket teremt a mi közösségünk, és amilyen hagyományaink vannak, tehát amiket a mi elődeink ránk hagytak, mert az nekünk előnyünkre szolgál bizonyos gazdasági ágazatban.
1: Meglátása szerint ez a zöld tanúsítvány, illetve a jövőben viselendő gasztrorégió cím ki tudja-e hozni nullába az idén jelen állás szerint 10-11%-os csökkenés, tehát ennyivel kevesebb turista érkezett szezonban, nyári szezonban Hargita megyébe. Vagy meg is tudja haladni mondjuk a tavaly előtti, vagy a tavalyi számokat?
2: Nem tudom, én ebben a tekintetben nem vagyok túlságosan optimista, azért, mert mi a fókuszt magunkra tudjuk irányítani. Azzal, amit mivel minket fognak figyelni, amit mi megmutatunk magunkból, a kulináris értékeinkből, és ezen keresztül a kultúránkból, illetve a környezetünkből, az nem főleg jövőben, hanem az utána való években jelenthet egy nagyobb turista látogatói számot Hargita megyében, viszont ez nem ilyen egyszerű, mert mi nem egy különálló kis szigetként működünk a világban,
1: buborékunk van,
2: hanem mi egy régióban, egy országban és egy kontinensen élünk, és ami történik a régióban, ami történik az országban, és ami történik a kontinensen, az befolyással van arra, hogy minket választanak-e azok, akik szabadidejüket, szabadságokat el szeretnék tölteni, illetve befolyásolja azt, hogy jönnek-e azok, akik minket választanak. És befolyásolja az itteni turisztikai vállalkozókat, az étterem tulajdonosokat, a turisztikai szolgáltatások alkotóit és azokat az embereket, akik a turizmusból kívánnak megélni itt Hargita megyében, befolyásolja az a jogi környezet, ami lehet segítségére is, és lehet hátráltató is a turizmusban. Az elmúlt két évben mi azt látjuk, hogy mind az áfának a megemelésével, mind pedig azoknak a vakációs jegyeknek a kivonásával, amik segítették a belföldi turizmust, ezzel nem feltétlenül abba az irányba haladunk, hogy a jogi és a szabályozó környezet az segítse a turizmust. Illetve az sem segít, hogy egy gazdasági megtorpanásban, amikor erről szólnak a hírek, akkor a családok inkább kevesebbet utaznak, inkább kevesebbet költenek a szabadságon, és inkább tartalékolják a megkeresett pénzüket, mert nem tudják, hogy mi lesz holnap, mi lesz a jövő évben, és ilyenkor, mivel nincs kiszámíthatóság, azért van egy biztonsági tartalék, amit elkezdenek nagyobbra növelni, hogy egy esetleges nehéz, vagy még nehezebb évben egy biztonságos átélés, túlélési csomagjuk legyen. Úgyhogy ez sem segít a turizmuson, az sem segít, hogy a szomszédunkban azért mégiscsak egy olyan ország van, ami 2022-től háború zajlik, és nem feltétlenül jelent ez azok számára, akik külföldről jönnek egy megfelelő biztonságot. De hát nyilván az sem segít, hogy az ország ebben a tekintetben kormányzati szinten nem fordít elegendő figyelmet az ország imázs építésére, nem fordít figyelmet arra, hogy kommunikáljon a nemzetközi porondon turisztikai szempontból, hogy biztonságos az ország, hogy lehet jönni, és hogy várja a turistákat. Ezért gyakorlatilag akikről nem hallanak, azokat elfelejtik nagyon sokan.
1: Irányt váltunk, időközben befutott egy kérdés, egyébként a kérdéseket fel lehet tenni, ha vannak, SMS-ben 0724-860-000, vagy akár a Facebook platformon az élő videó mellett. Azt írja egy hallgató, hogy a megyei utak egészen pontosan kérdezi, a megyei utak mentén a megyei tanács dolga-e a járda építés, vagy az a helyi tanács feladata és vagy kötelessége?
2: A megyei utak mentén, ugye járdákat a településeken belül szoktak építeni. Ez a települések, és illetve az helyi önkormányzatoknak a feladata, viszont volt egy, és van egy olyan programja a megyei tanácsnak, amivel partnerségben a helyi önkormányzatokkal elindított volt egy járda programot, aminek eredményeképp egy-két településen együttműködésben megépítettünk járdákat. Az idei évben mi folyamatosan mérjük fel az igényeket, viszont az idei évben és a következő évben is a már megindított programokon kívül új programok indítására nem feltétlenül van költségvetésünk, és ezt finoman fogalmazom, hogy nem feltétlenül van költségvetésünk, mert annyira leterheli a megyei önkormányzatnak a költségvetését azok a beruházásoknak a befejezése és kivitelezése, ahová Európai Uniós vagy országos kormányzati forrásokat sikerült bevonni, hogy gyakorlatilag a saját programjainkra sem jut elég.
1: Tehát magyarán akkor, ahogy a korábban is fogalmazott, a meglévő programok megkapnak, amennyit meg lehet, de újakat egyelőre nem indítanak.
2: Azt hiszem, hogy egyedüli járdaprogram, ami most zajlik, az Szent Ábrahám községben van. Tavaly már csomafalva, mivel neki fontos volt a járdának a megépítése, ott abban maradtunk, hogy megye önkormányzat átadja az út melletti zónát, a területet ügykezelésbe a helyi önkormányzatba és a helyi önkormányzatnak, és a helyi önkormányzat megépíti a járdát. Tehát nem építettünk új projekteket, nem tudtunk elindítani. Felelőtlenség lenne megígérni és azt mondani, hogy akkor vágjunk bele, mert utána, ha nem tudjuk kifizetni, akkor abból másabb problémák is következnek.
1: Kimozdulni látszik a holtpontról a hulladék gazdálkodás ügye Hargita megyében. Minden háztartást igyekeznek bevonni az új rendszerbe. Mit kell erről tudnunk?
2: Januártól vagy február elején szerződést kötöttünk, illetve szerződést kötött a fejlesztési társulás egy szolgáltatóval, akik egész megyei szinten a hulladékoknak a begyűjtését és a megyei hulladéklerakóhoz való szállítását biztosítani fogják, és több egyeztetések voltak, több egyeztetés volt kistérségenként, illetve most, amikor a hulladék edények megérkeznek, és azokat ki fogják osztani minden család számára, akkor szerződéseket fog kötni az illető szolgáltató minden háztartással, ami azt jelenti, hogy a következő 3 hónapban 100 000 szerződést kellene megkössenek Hargita megyébe.
1: Ők a magánházak lakói.
2: Igen, plusz a hát nyilván városi környezet és községi környezet, vidéki környezetben másképp történik a begyűjtése a hulladéknak, illetve az elszállítása is. Itt lakószövetségek vannak, illetve városokban is vannak kertesházak, tehát ott is saját szerződések, tehát egyéni szerződéseket kötnek. Viszont ahhoz, hogy Hargita megyét tisztán tudjuk tartani, illetve ahhoz, hogy egy ilyen integrált hulladék gazdálkodási projektet megyén belül meg tudjunk valósítani. Ehhez nagy szükség van a lakosságnak is a megértésére, illetve arra, hogy támogatólag álljanak ehhez a következő időszakban.
1: Mit ért ez alatt?
2: Ez alatt azt értem, hogy amennyiben nem kötik meg a szerződéseket, amennyiben nem válaszolnak azokra a megkeresésekre, amelyeket most a következő hónapokban fog a szolgáltató tenni, akkor nehéz helyzetbe kerülnek a családok is, hiszen ez az egy szolgáltató lesz, aki az egész megyében a hulladék begyűjtését és szállítását fogja megoldani, és a hulladékot pedig el kell szállítani mindenkitől. Azt látjuk, hogy a megyében gyűlő hulladék az évről évre nagyobb. Tehát ez abból is adódik, hogy az internetes vásárlások korában vagyunk, és bármit vásárolunk, rendelünk bárhonnan internetről, egy rakás csomagolóanyaggal körbe van burkolva és védve, ami csomagolóanyag majd aztán visszakerül a hulladékok közé. És én azt megértem, hogy akkor, amikor vásárolunk valamit, és egyszer fizetünk érte, akkor utána rosszul esik még egyszer fizetni valamennyit érte, hogy annak a hulladékát megfelelően el tudjuk juttatni egy környezetvédelmi szempontból is megfelelő hulladék lerakóba. De ezt bele kell kalkulálni a mai világunkban már, és ezzel az integrált hulladékgazdálkodási rendszerrel a szelektív hulladékgyűjtést is bevezetjük mindenhol, és akkor lesz a lakosságnak a hulladék begyűjtési díja alacsonyabb, hogyha ezeket be is tartják.
1: Értsem úgy, hogy akkor ez az új bevezetett rendszer eleve magasabb árakkal dolgozik?
2: Azt nem tudom, hogy magasabb árakkal dolgozik-e, mert nem tudom, hogy hol mennyi volt eddig az ár. Én úgy láttam a számításokból, hogy városok esetében nem feltétlenül lesz magasabb. Nem tudom, hogy Csíkszeredában mennyi udvarhelyet néztem, udvarhelyen nem lesz magasabb az ára, mint amennyi most volt. De nyilván ehhez a lakosságnak is szükség van ahhoz, hogy támogatólag és segítőleg partnerként álljon mellé, mert hogyha összevegyítik ezek után is a biohulladékot a vegyes hulladékkal, akkor az a saját számlája végén meg fog látszani árban. Viszont az is nehezíti az egészet, hogy nekünk a megyei hulladéklerakóban az első cella rohamosan telik be, és azért is fontos a szelektív hulladékgyűjtés, mert az újrahasznosítható részeket, azokat nem fogják a depóba letenni, tehát nem tárolják, hanem azokat a újrahasznosítás szempontjából értékesíteni fogják.
1: Tehát abban feltételezem, hogy mindketten egyetértünk, hogy úgy a városi önkormányzat, mint a megyei önkormányzat a lakosság, hogy is fogalmazott, közreműködését igen, kéri. Viszont gyakorlatilag én, mint tömbház lakos, nekem nincs megadva az a lehetőség, hogy szelektíven ezt el tudjam intézni. Tehát abban is egyet kell értenünk, hogy ez a digitalizált hulladékkezelési rendszer, ez csődöt mondott. Tehát ez jelenleg csődben van. Ez az egyik. A másik meg az, hogy bármennyire próbáljuk mi szelektíven lerakni azt, amit lerakunk, azt egybe rakva szállítják el. Tehát akkor miért az én számlámon jelenik meg mindez?
2: Nem tudom, hogy most hogy van, de...
1: Ez pont így van.
2: De ez az új szerződésnek az életbelépésétől nem így lesz. Tehát, hogy biztos, hogy nem fogják a szelektívet összevegyíteni a vegyes hulladékkal. Mert az a szolgáltató számára is, mivel a gyűjtésszállítást elnyerő cég az megegyezik a hulladéktározó működtetését végző céggel, ezért neki érdeke lesz az, hogy ami szelektíven gyűjtött hulladék összegyűl a megyéből, az szelektíven is menjen be a lerakóhoz. Viszont itt van egy... Most nem megyek bele abba, hogy a törvényi környezet és az Európai Uniós normák azok mennyire jók, mennyire működtethetőek, mennyire implementálhatóak egy megyében. Mi azt próbáljuk kivitelezni, hogy valahogy a, ahogy szokták mondani, nálunk szőr mentén, tehát a kecske is és a káposzta is megmaradjon, tehát a törvénykezési előírásoknak, illetve az Európai Uniós normáknak is eleget tegyünk, de a lakosságot se terheljük túl, tehát mi próbálunk egy ilyen mesdjét kiválasztani, viszont azt is kell látni, hogy a jelen pillanatban bekerülő hulladéknak 40%-a, ez a megyei lerakóba, 40%-a az biohulladék. Ez sincs rendben, és ez a következő időszakban, hogyha biohulladékot küldenek be, azért fizetni fognak. Tehát arra kell törekednünk, hogy minden, ami lebomló természetes anyag, az külön kerüljön, és ne kelljen az emberek fizessenek pluszba azért.
1: Ez mondjuk nagyon jól hangzik, és ez is lenne a normális, de mindaddig, amíg nincsen biztosítva egy nagyon jól működő szemét vagy hulladék összegyűjtő infrastruktúra, addig hiába várják el tőlünk.
2: Az infrastruktúrákat, a meglévőket, ha jól tudom, átveszik, de alakítanak is ki.
1: Hát ez lenne az igazi. Tehát nekem az lenne az igazi, hogy én a biohulladékot, ha a biohulladékba kell gyűjteni, akkor nekem legyen módom arra, hogy ezt tényleg oda helyezzem el. Mert onnantól kezdve, hogy ez nem így működik, nyilván összben nagyon nagy az a szemét, és valakinek a kezelését ki kell majd fizetni, és ki lesz az? Szerintem a lakos.
2: Hát nyilván, tehát hogyha a lakosok fizetik ki ennek a zárát, tehát hogy ebben...
1: Isszák a levét.
2: Nem azt mondom, hogy isszák a levét. Nekünk az a feladatunk, hogy a lakosok által kifizetett pénzért a lehető legjobb szolgáltatást kapják meg.
1: És mi alapján fogunk fizetni a hulladék elszállításért?
2: A hulladék elszállításért lesz egy kuka, egy 120 literes kuka, de most nem tudom, városi környezetben pontosan hogy van, mert ezt a kollégák kezelik.
1: Tehát vidéki környezet a sokkal
2: egyszerűbb. De a lényeg az, hogy amennyit szemetelünk, annyit fizetünk. Ez úgy lesz megoldva, hogy térfogat szorozva frekvenciát, tehát hogy hányszor visznek el egy bizonyos térfogatú hulladék.
1: Igen, ők a vidéki szemetelők.
2: Itt pedig a lakó övezeteknél a hulladék szigetek lesznek újra gondolva és megoldva.
1: Jó.
2: Hát látom, hogy szerkesztő nem hisz ebben.
1: Én szeretnék ebben hinni, de úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis évek óta nincs erre egy megfelelő megoldás, ami mindenkinek fekszik, úgymond. Tehát, hogy én is jól járok, mint a kecske, vagy a káposzta, teljesen mindegy, jól lakok, a káposztából is marad. Ez még egyelőre, ez így, vagy a kecske, vagy a káposzta fázisban vagyunk. Ez tény.
2: Hát abból indulunk ki, hogy a cél az, hogy a környezetünket tisztán tartsuk.
1: Így van, ezt mindenki így szeretné.
2: Ebből indulunk ki. És mellé tesszük azt a realitást, hogy a hulladéknak a mennyisége az évről évre nő.
1: Ez is igaz.
2: A kommunális hulladéknak, a lakosság által vásárolt és kidobott dolgoknak a mennyisége nő. Utána megnézzük a helyi jellegzetes település szerkezeteket, vagy élethelyzeteket is. És ezekből kell úgy kihozni a megoldást, hogy az Európai Uniós és romániai törvénykezésnek is a lehető legjobban eleget tegyünk, a célt nem szem előtt veszítve, a lakosság a lehető legkevesebbet fizesse.
1: És szemeteljen, amennyiben ezt meg lehetne oldani. Viszont ez egy másik kérdés. 4 perc maradt hátra 10 óráig. Direkt a végére hagytam ezt a témakört, bár úgy nézem, hogy időközben befutott még egy hozzászólás. Tehát úgy kell érteni, hogy amíg nem telik meg a 120 literes kuka, addig ne tegyük ki a ház elé, mert annyit fizetünk, mintha tele lenne? Jó kérdés.
2: Ez így van.
1: Tehát akkor magyarán, hogyha hetente jár a kuka, akkor elég 2 hetente kitenni, mikor megtelt.
2: Ugye most furcsa, mert nem tudom, hogy Csíkszeredából vagy egy vidéki településről kaptam a kérdést, de ez így van, pont azért lesz, és ezt erre fel is hívják a kollégák a figyelmet mindenhol, hogy azért van egy 120 literes kuka, hogy
1: megesszük meg.
2: Hetente, 2 hetente fog járni az autó. Ha nincs megtelve, akkor ne tegyék ki, mert ugyanannyit fognak fizetni, mint hogyha meg lenne telve.
1: Ez most is így van?
2: Azt nem tudom.
1: Jó, na most már csak 3.
2: Eddig megyeileg nem, ezt a megyei önkormányzat nem kezelt, mert mindenhol a helyi önkormányzatok ügykezelésében volt a hulladéknak a gyűjtése és szállítása. Ez lesz az első olyan helyzet, ahol amikor a megyében integrált módon kell ezzel, ezt meg kell oldjuk. Úgyhogy ez egy kihívás a kollégák számára, és én is próbálom megérteni az elmúlt 2 évben a hulladék szolgáltatásnak, gazdálkodásnak minden csínyát, bínyát. Nagyon sok találkozóink voltak, akár a Kovászna megyei kollégákkal is, hiszen Kovászna megyében akkor indult el a hulladék lerakó és a szolgáltatásnak a megszervezés Európai Uniós projektből, mint Hargita megyében, de ott már egy, hát mondhatom azt, hogy 10 éves tapasztalatuk van a szolgáltatás kapcsán, és igaz, hogy mi abban különbözőek vagyunk, hogy integrált módon úgy valósul meg, hogy Hargita megye tanácsa, amikor pályázott, akkor nagyon sok gépre is pályázott, és a szolgáltatása magára.
1: No, hát már csak 2 percet hagyott hátra az utolsó témakörre. Lenyugodtak-e a kedélyek Hargita megyében, hiszen az elmúlt napok, hetek történései teljesen más képet mutattak?
2: Nem tudom, hogy Hargita megyében. Én a Hargita megyében, és hogyha tudom, hogy mire érti a kérdését, de én másra válaszolok, Hargita megyében és a magyar közösséget, hogyha nézzük, akkor az érthető, és tapasztaljuk, hogy nem egy kedély lenyugvási időszak van, hiszen, és nem is lehet, mert az elmúlt években olyan történések voltak, amiket a családok hónapról hónapra, vagy napról napra éreznek a saját életkörülményeiken. Például vehetnénk az elmúlt időszaknak a nehéz döntéseit, viszont azt kell mi megelőzzük, hogy közösségként egymás ellen forduljunk. Hogyha az a kérdés a szerkesztő úrnak, és gondolom, hogy arra vonatkozik, hogy a megyei önkormányzatnál a kedélyek lenyugodtak-e, akkor azt tudom mondani, hogy habár lehet, hogy úgy tűnt, hogy részemről van bármiféle érzelmi legtáplált kedély, nincsen, viszont vannak dolgok, amiket nem tudok szó nélkül hagyni, és azt gondolom, hogy az emberek azt is elvárják tőlünk, hogy ne csak a politikai címszavakat és hangzatos szlogeneket mondjuk, hanem a valóságot mondjuk. Akkor, amikor nehéz időszakban vagyunk, akkor a...
1: Ez most az.
2: És ez most az, akkor... Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az, amit mondunk, az valós legyen. Tehát, hogy ilyenkor az emberek hosszú távon jobban értékelik, hogyha az igazat hallják, mint mert arra fel tudnak készülni, és az alapján tudják tervezni a saját életüket, mint azt, hogy azt a távoli, mézes-mázas jövőt, ami nem fog eljönni soha. Tehát itt mi arról kell beszélnünk, amink van, amilyen lehetőségeink vannak, és arról kell beszéljünk, amit el tudunk közösen érni a következő időszakban.
1: Mondjuk elvártam volna, egy kicsit kedvesebben zárja ezt a beszélgetést, de ez így, hogy nem fog eljönni soha, ez elég meredek
2: nem,
1: volt.
2: Nem, nem,
1: de nyilván,
2: nem.
1: Hogyha az ember reálisan tekint a dolgokra, akkor látja az esélyeit.
2: Hát, szerkesztő úr, hiába beszélünk mi a világbékéről, soha nem valósul meg. Tehát azért mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb, hanem azt jelenti, hogy akkora bődületes bőséget, amiket egy-egy kollégámnak a szájából hallunk, az nincs, ahogy legyen. És ez felelősséggel tartozunk, mert hiába mondjuk azt, hogy itt mi Hargita megye, kitörünk Romániából, és mi leszünk Svájc, mert ez nem fog megtörténni. De meg tudjuk azt tenni, hogy azokkal az adottságokkal és ezzel az értékteremtő közösséggel
1: maximálisan gazdálkodunk,
2: és egymás iránt tisztelettel és segítőleg állunk hozzá.
1: Bíró Barna Botond, köszönöm szépen. Apropó, mikor találkozunk legközelebb?
2: Mikor hívnak.
1: Legyen úgy, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Fun FM Rádió, Fülig Zene.
3: Fülig Zene.

0: Kiterjedő ennek ellenkezőit állító hírek, riogató manipulációk, amelyek egy adminisztratív döntést torzítanak el. Románia legfeljebb 20 katonával venne részt az Ukrajnát támogató többnemzetiségű erők műveleti parancsnokságának munkájában. Ők tervezési, irányítási és koordinációs feladatokat látnának el, harci tevékenységben nem vennének részt. Az elnöki hivatal szerint a parancsnokság rotációs rendszerben. Franciaországban és Nagy-Britanniában a frontvonaltól több ezer kilométerre működik. Bukarest ugyanakkor hangsúlyozta, Románia elsődleges célja saját állampolgárainak és az ország biztonságának védelme. Az egészségügyi minisztérium újraindítja 100 ezer adag BCG oltóanyag beszerzési eljárását, miután a korábbi közbeszerzést érvénytelenítették a szállító által tévesen benyújtott áradatok miatt. A tárca szerdán közölte, az új eljárás lezárásáig átcsoportosítják a meglévő készleteket a megyei egészségügyi igazgatóságok között, hogy az oltóanyag oda kerüljön, ahol szükség van rá. A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a beszállító rendelkezik a szükséges készlettel, és amint az oltóanyag elérhetővé válik, beoltják azokat a gyermekeket is, akik átmenetileg kimaradtak az oltásból. A tárca ugyanakkor azt javasolja az egészségügyi intézményeknek és az oltásban résztvevő orvosoknak, ütemezzék be az érintett gyermekeket, hogy az elmaradt oltásokat szervezetten további késedelem nélkül pótolhassák. Szeptember elején 36.200 adag BCG vakcina volt készleten, ebből 28.500 az oltó helyeken, 7.700 pedig a közegészségügyi igazgatóságok raktáraiban. 15 tagú munkacsoport vizsgálhatja a román parlament létszámának csökkentését. A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság erre vonatkozó javaslatát. A pártok parlamenti arányuk szerint delegálhatnak tagokat, a jelölteket jövő hétig kell megnevezniük. A munkacsoport két törvénytervezetet vizsgál, amelyek legfeljebb 300 főben szabnák meg a képviselők és szenátorok számát. A javaslatokat az AOR és az USZERE kezdeményezte. A jogi bizottság szerint a kérdés nem csupán a parlamenti helyek számáról szól. Meg kell vizsgálni a változás hatását a választó kerületekre, a kisebb megyékre és a nemzeti kisebbségek képviseletére. A 300 fős parlamentet egyébként a választók már a 2009-es népszavazáson is támogatták. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték térségünkben a 27-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 10 óra múlt 6 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája, nézzük gyorsan, nézzük, mert én nagyon optimista vagyok, 13 fokot mérnek jelenleg, illetve 14 érződik mindabból, ami jelenleg kint tapasztalható, 27-28 fokig emelkedik a csúcsérték, Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Ha a kedvük tartja, maradjanak velem a folytatásban is.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Hira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4 lej 29 banér.

0: a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 grammonként 2,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: A 30. Botorka Nemzetközi Néptánc Fesztivál jubileumi kiadásán mutatják be a Bukovina Mit vétettem című táncszínházi produkciót. A több mint 200 négyzetméteres színpadon három országból érkező 20 néptánc csoport 400 táncosa kapcsolódik be a produkcióba. A szeptember 11-i premier a bukovinai székenység 20. századi kényszerű vándorlásainak és újrakezdéseinek történetét idézi meg. Az előadás központi üzenete a közösség megtartó ereje és az identitás megőrzésének képessége a történelmi megpróbáltatások közepette. A produkció megálmodója és koreográfusa Székely Árpád Tamás, az Ördög Borda Néptánc Együttes vezetője. A felújított előadás a bukovinai székelyek eredeti táncaira, énekeire és imáira épül.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: I've been fighting.

0: Tipikus 90-es évekbeli hangzás, Go West és a King of Wishful Thinking. 11:53 múlva fontos infóval érkezem. Szigorú határidők vonatkoznak Romániában a személyi igazolvány igénylésére és cseréjére. Ezt érdemes figyelemmel kísérni, vagy szem előtt tartani. Az első személyit a 14. életév betöltésétől számított, 15 napon belül kell igényelni. Ugyancsak 15 nap áll rendelkezésre, ha megváltozik a név vagy a lakcím, illetve bizonyos esetekben a település vagy az utca adatai. A lejáró személyi már 180 nappal a lejárat előtt cserélhető, de legkésőbb 15 nappal a lejárat előtt kell benyújtani a kérelmet. Az elektronikus személyi igazolványra, vagyis a CSEI-re nem kell megvárni a régi okmány lejártát, az érvényes személyi is bármikor lecserélhető. Fontos határidő továbbá, hogy a régi 1997-es típusú személyik legkésőbb 2031. augusztus 3-áig használhatók.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
2: Reklámot hallottak!

0: Állomást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

6 perc maradt hátra, 11 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Chaka Khan még ebben az órában vendégünk lesz, sőt, ha jobban meggondolom, még Enrique Iglesias is csatlakozik, ő zárja majd az órát az I Will Survive-val.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Országos ellenőrzést indít szeptember és november között az ANPIS, a Romániai Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hatóság a gyermeknevelési támogatások, valamint a munkába való visszatérést ösztönző támogatások jogosultságot és kifizetéseit vizsgálja. A szociális felügyelők 15.697 dossziét ellenőriznek. Megnézik többek között, hogy a kedvezményezettek megfeleltek-e a jogosultsági feltételeknek, helyesen számították-e ki a támogatás összegét, és időben bejelentették-e az olyan változásokat, amelyek befolyásolhatják a jogosultságot. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkába visszatérők esetében megfelelően állapították-e meg a támogatás összegét és időtartamát. Az ellenőrzés célja a jogosultak védelme és a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása. Az ANPIS a vizsgálatok lezárása után országos jelentést készít, és szükség esetén jogszabálymódosításokat is javasolhat. Még az idén decemberben megkapják az állami támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti összeget a nyugdíjpénztárak hivatalból utalják, így külön kérvényt nem kell benyújtani. A juttatás mértéke függ a jövedelmi sávoktól. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejt kapnak az év végén. A decemberi kiból a legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejt kapnak az év végén. A decemberi kifizetési jogosultságot a novemberi

0: időre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön és pénteken több térségben 30-36 Celsius fok közötti csúcsértékekre kell számítani, hétvégén azonban fokozatosan elromlik az idő. Csütörtökön este 6 óráig sárga hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli részén, Munténia délnyugati térségében, Moldva északkeleti részén, valamint Erdély nagy részén. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 és 35 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánság déli részén lesz. Pénteken már narancssárga riasztás is érvénybe lép, ez azonban már nem érinti Hargita megyét. A hőség mellett szeles és esős időre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap estig fokozatosan felerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h. Változékony lesz az időjárás, szombaton és vasárnap az egész országban záporokra kell számítani. A záporokat felhő, szakadások, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, ez helyenként a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a csütörtöki kotyogó utolsó órája, tel is tele fülig zenékkel. Tartsanak velem!

0: Fülig zene, Fülig mosoly, Fan FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: társ keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
0: Szombatonként 11-től.

0: Az idei nagy nyaralások ideje ugyan már lejárt, vagy szerencsés esetben még nem, de jó hír, jövőre új repülőjárat indul 2027. január 11-től Marosvásárhely és a spanyolországi Alicante között. Így könnyebben elérhetővé válik Európa egyik kedvelt turisztikai régiója, a Costa Blanca. A térségben ugyanakkor jelentős romániai közösség él, így a járat a Spanyolországban élő vagy dolgozók számára is könnyebbé teheti az utazást. Rossz hír viszont, hogy januártól megszűnik a Marosvásárhely-Párizs járat, mivel az útvonal utasforgalma nem volt elegendő ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A 30. Botorka Nemzetközi Néptánc Fesztivál jubileumi kiadásán mutatják be a Bukovina Mit Vétettem című táncszínházi produkciót. A több mint 200 négyzetméteres színpadon három országból érkező 20 néptánc csoport 400 táncosa kapcsolódik be a produkcióba. A szeptember 11-i premier a bukovinai székenység 20. századi kényszerű vándorlásainak és újrakezdéseinek történetét idézi meg. Az előadás központi üzenete a közösség megtartó ereje és az identitás megőrzésének képessége a történelmi megpróbáltatások közepette. A produkció megálmodója és koreográfusa Székely Árpád Tamás, az Ördög Borda Néptánc Együttes vezetője. A felújított előadás a bukovinai székelyek eredeti táncaira, énekeire és imáira épül.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában. Az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Karrangott dél van, itt az idő elbúcsúzni mára. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Bízom benne, hogy holnap reggel ismét hallunk egymásról. Fülig zenékkel hagyom önöket jó kezekben itt az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Országos ellenőrzést indít szeptember és november között az ANPIS, a Romániai Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hatóság a gyermeknevelési támogatások, valamint a munkába való visszatérést ösztönző kifizetéseit vizsgálja. A szociális felügyelők 15.697 dossziét ellenőriznek. Megnézik többek között, hogy a kedvezményezettek megfeleltek-e a jogosultsági feltételeknek, helyesen számították-e ki a támogatás összegét, és időben bejelentették-e az olyan változásokat, amelyek befolyásolhatják a jogosultságot. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkába visszatérők esetében megfelelően állapították-e meg a támogatás összegét és időtartamát. Az ellenőrzés célja a jogosultak védelme és a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása. Az ANPIS a vizsgálatok lezárása után országos jelentést készít, és szükség esetén jogszabálymódosításokat is javasolhat. Még az idén decemberben megkapják az állami támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti összeget a nyugdíjpénztárak hivatalból utalják, így külön kérvényt nem kell benyújtani. A juttatás mértéke függ a jövedelmi sávoktól. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejt kapnak az év végén. A decemberi kifizetési jogosultságot a novemberi jövedelmek alapján állapítják meg. Fontos feltétel, hogy a támogatás kizárólag a romániai lakóhelyen rendelkező nyugdíjasoknak jár. A külföldön élő jogosultak nem részesülnek a plusz juttatásban. Sárga és narancssárga hőségriasztást, valamint szeles, zivataros időre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön és pénteken több térségben 30-36 Celsius fok közötti csúcsértékekre kell számítani, hétvégén azonban fokozatosan elromlik az idő. Csütörtökön este 6 óráig sárga hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli részén, Monténia délnyugati térségében, Moldva északkeleti részén, valamint Erdély nagy részén. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 és 35 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánság déli részén lesz. Pénteken már narancssárga riasztás is érvénybe lép, ez azonban már nem érinti Hargita megyét. A hőség mellett szeles és esős időre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap estig fokozatosan felerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h. Változékony lesz az időjárás, szombaton és vasárnap az egész országban záporokra kell számítani. A záporokat felhő, szakadások, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 záporokra kell számítani. A záporokat felhő, szakadások, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméteren.

0: zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fun FM Rádió.
1: Változatosan. Fültől fülig. Fun FM.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Fitott falu bejáratánál, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab telivérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Országos ellenőrzést indít szeptember és november között az ANPIS, a Romániai Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hatóság a gyermeknevelési támogatások, valamint a munkába való visszatérést ösztönző kifizetéseit vizsgálja. A szociális felügyelők 15.697 dossziét ellenőriznek. Megnézik többek között, hogy a kedvezményezettek megfeleltek-e a jogosultsági feltételeknek, helyesen számították-e ki a támogatás összegét, és időben bejelentették-e az olyan változásokat, amelyek befolyásolhatják a jogosultságot. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkába visszatérők esetében megfelelően állapították-e meg a támogatás összegét és időtartamát. Az ellenőrzés célja a jogosultak védelme és a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása. Az ANPIS a vizsgálatok lezárása után országos jelentést készít, és szükség esetén jogszabálymódosításokat is javasolhat. Még az idén decemberben megkapják az állami támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti összeget a nyugdíjpénztárak hivatalból utalják, így külön kérvényt nem kell benyújtani. A juttatás mértéke függ a jövedelmi sávoktól. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejt kapnak az év végén. A decemberi kifizetési jogosultságot a novemberi jövedelmek alapján állapítják meg. Fontos feltétel, hogy a támogatás kizárólag a romániai lakóhelyen rendelkező nyugdíjasoknak jár. A külföldön élő jogosultak nem részesülnek a plusz juttatásban. Sárga és narancssárga hőségriasztást, valamint szeles, zivataros időre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön és pénteken több térségben 30-36 Celsius fok közötti csúcsértékekre kell számítani, hétvégén azonban fokozatosan elromlik az idő. Csütörtökön este 6 óráig sárga hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli részén, Monténia délnyugati térségében, Moldva északkeleti részén, valamint Erdély nagy részén. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 és 35 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánság déli részén lesz. Pénteken már narancssárga riasztás is érvénybe lép, ez azonban már nem érinti Hargita megyét. A hőség mellett szeles és esős időre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap estig fokozatosan felerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h. Változékony lesz az időjárás, szombaton és vasárnap az egész országban záporokra kell számítani. A záporokat felhő, szakadások, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, ez helyenként a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán a Fitott falu bejáratánál, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: Tanácsadást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: új slágerek. Fun FM Rádió. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Országos ellenőrzést indít szeptember és november között az ANPIS, a Romániai Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hatóság a gyermeknevelési támogatások, valamint a munkába való visszatérést ösztönző kifizetéseit vizsgálja. A szociális felügyelők 15.697 dossziét ellenőriznek. Megnézik többek között, hogy a kedvezményezettek megfeleltek-e a jogosultsági feltételeknek, helyesen számították-e ki a támogatás összegét, és időben bejelentették-e az olyan változásokat, amelyek befolyásolhatják a jogosultságot. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkába visszatérők esetében megfelelően állapították-e meg a támogatás összegét és időtartamát. Az ellenőrzés célja a jogosultak védelme és a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása. Az ANPIS a vizsgálatok lezárása után országos jelentést készít, és szükség esetén jogszabálymódosításokat is javasolhat. Még az idén decemberben megkapják az állami támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti összeget a nyugdíjpénztárak hivatalból utalják, így külön kérvényt nem kell benyújtani. A juttatás mértéke függ a jövedelmi sávoktól. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 500, az 1501 és 2000 lej közötti sávba esők 400, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkezők 300 lejt kapnak az év végén. A decemberi kifizetési jogosultságot a novemberi jövedelmek alapján állapítják meg. Fontos feltétel, hogy a támogatás kizárólag a romániai lakóhelyen rendelkező nyugdíjasoknak jár. A külföldön élő jogosultak nem részesülnek a plusz juttatásban. Sárga és narancssárga hőségriasztást, valamint szeles, zivataros időre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön és pénteken több térségben 30-36 Celsius fok közötti csúcsértékekre kell számítani, hétvégén azonban fokozatosan elromlik az idő. Csütörtökön este 6 óráig sárga hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli részén, Monténia délnyugati térségében, Moldva északkeleti részén, valamint Erdély nagy részén. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 és 35 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánság déli részén lesz. Pénteken már narancssárga riasztás is érvénybe lép, ez azonban már nem érinti Hargita megyét. A hőség mellett szeles és esős időre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap estig fokozatosan felerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h. Változékony lesz az időjárás, szombaton és vasárnap az egész országban záporokra kell számítani. A záporokat felhő, szakadások, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, ez helyenként a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Fitott falu bejáratánál. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátorképzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: kész. Fun FM Rádió. Fülig zene. Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem a tervek szerint halad az Európai Unió leválása az orosz energiáról. Brüsszel eredetileg 300 milliárd eurónyi beruházással számolt. A tagállamok azonban eddig ennek kevesebb, mint ötödét, mindössze 54 milliárd eurót különítettek el. Az Európai Számvevőszék szerint a Repower EU program lendületet vesztett, és a jelenlegi ütem mellett nem teljesülhetnek a kitűzött célok. Az uniós terv szerint új energiaforrásokra, megújuló energiára és a tagállamok közötti hálózatok fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy Európa megszüntesse az orosz energiafüggőséget. A számvevők szerint azonban a nemzeti programok többsége nem tartalmaz konkrét intézkedéseket a célok teljesítésére. A jelentés ezért sürgeti a beruházások felgyorsítását és a Repower EU újraindítását. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint idén 1,2%-kal nőhet a világ szénkereslete, és elérheti a 8,94 milliárd tonnát. A háttérben elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. A Hormuzi szorosan akadozik az olaj és cseppfolyósított földgáz szállítás, emiatt megugrottak az energiaárak. Ez több országot arra ösztönöz, hogy a gázerőművek helyett ismét nagyobb arányban használjon szenet az áramtermeléshez. Szakemberek szerint miközben világszerte gyorsul a zöld átállás, a geopolitikai válság miatt újra rekord közelbe kerülhet a világ egyik legszennyezőbb energiaforrásának felhasználása. Elhúzódik a kormányválság, Nikos Ordán államfő várhatóan szeptember 19-ig elhalasztja az új miniszterelnök kijelölését, és a pártokkal tervezett egyeztetések is elmaradhatnak. A döntés mögött az áll, hogy egyelőre nincs meg a szükséges parlamenti többség az új kormány kialakításához. A korábbi koalíciós pártok nem tudtak megállapodni, miközben a Nemzeti Liberális Párt nem támogatna egy szociáldemokrata párt vezette kormányt, az államfő és az RMDSZ pedig nem számol a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival. Továbbra is Luca Niculescu a támogatott jelölt, de az elnök nem akar újabb sikertelen kormányalakítási kísérletet. A halasztással időt nyerne a háttéralkukhoz. A Nikos Ordán vezette munkacsoport ugyanis a napokban Finnországba, majd szeptember 19-én az Egyesült Államokba utazik az ENSZ közgyűlésére. Mérlegelik az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, írja a politikai forrásokra hivatkozva a Stirpe Source. A portál szerint a parlamenti pártok vezetői között hallgatólagos egyetértés alakulhatott ki arról, hogyha nem sikerül működőképes kormányt létrehozni, az előrehozott választás jelentheti a kiutat a politikai pad helyzetből. A végső döntés azonban az államfő Nikos Ordán kezében van. Az elnöknek kell eldöntenie, hogy tesz-e újabb kísérletet a kormány alakításra, vagy megnyílik az út az előrehozott választás előtt. Sajtóhírek szerint a pártok vezetői egyelőre nem akarják magukra vállalni a döntést, így a következő lépés elsősorban az államfőtől függ. A Románok Egyesüléséért Szövetség fölényesen csaknem 40%-kal nyerné meg a parlamenti választásokat, amennyiben most tartanák a szavazást. Derül ki az Inscope Research legfrissebb felméréséből. A második helyen a szociáldemokrata párt, a PESZEDE áll 18,7%-kal, míg a Nemzeti Liberális Párt 16,3%-ot kapna. A liberálisok támogatottsága május óta 4%-ponttal esett vissza. A Mentsétek meg Romániát Szövetség 9, az RMDSZ pedig 5,5%-on áll. A biztos szavazók körében az AUR támogatottsága már a 40%-ot is meghaladja. Az Inscope vezetője szerint a hosszantartó politikai válság elsősorban a korábbi kormánykoalíció pártjait gyengíti. Az AUR közben továbbra is stabilan 40% körüli támogatottságot élvez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.

0: Ki utána néztem. A Trilak híra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden híra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolognai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabad domítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
5: Play!

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem a tervek szerint halad az Európai Unió leválása az orosz energiáról. Brüsszel eredetileg 300 milliárd eurónyi beruházással számolt. A tagállamok azonban eddig ennek kevesebb, mint ötödét, mindössze 54 milliárd eurót különítettek el. Az Európai Számvevőszék szerint a Repower EU program lendületet vesztett, és a jelenlegi ütem mellett nem teljesülhetnek a kitűzött célok. Az uniós terv szerint új energiaforrásokra, megújuló energiára és a tagállamok közötti hálózatok fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy Európa megszüntesse az orosz energiafüggőséget. A számvevők szerint azonban a nemzeti programok többsége nem tartalmaz konkrét intézkedéseket a célok teljesítésére. A jelentés ezért sürgeti a beruházások felgyorsítását és a Repower EU újraindítását. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint idén 1,2%-kal nőhet a világ szénkereslete, és elérheti a 8,94 milliárd tonnát. A háttérben elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. A Hormuzi szorosan akadozik az olaj és cseppfolyósított földgáz szállítás, emiatt megugrottak az energiaárak. Ez több országot arra ösztönöz, hogy a gázerőművek helyett ismét nagyobb arányban használjon szenet az áramtermeléshez. Szakemberek szerint miközben világszerte gyorsul a zöld átállás, a geopolitikai válság miatt újra rekord közelbe kerülhet a világ egyik legszennyezőbb energiaforrásának felhasználása. Elhúzódik a kormányválság. Nikos Ordán államfő várhatóan szeptember 19-ig elhalasztja az új miniszterelnök kijelölését, és a pártokkal tervezett egyeztetések is elmaradhatnak. A döntés mögött az áll, hogy egyelőre nincs meg a szükséges parlamenti többség az új kormány kialakításához. A korábbi koalíciós pártok nem tudtak megállapodni, miközben a Nemzeti Liberális Párt nem támogatna egy szociáldemokrata párt vezette kormányt. Az államfő és az RMDS pedig nem számol a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival. Továbbra is Luca Niculescu a támogatott jelölt, de az elnök nem akar újabb sikertelen kormányalakítási kísérletet. A halasztással időt nyerne a háttéralkukhoz. A Nikos Ordán vezette munkacsoport ugyanis a napokban Finnországba, majd szeptember 19-én az Egyesült Államokba utazik az ENSZ közgyűlésére. Mérlegelik az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, írja a politikai forrásokra hivatkozva a Stirpe Source. A portál szerint a parlamenti pártok vezetői között hallgatólagos egyetértés alakulhatott ki arról, hogyha nem sikerül működőképes kormányt létrehozni, az előrehozott választás jelentheti a kiutat a politikai pad helyzetből. A végső döntés azonban az államfő Nikos Ordán kezében van. Az elnöknek kell eldöntenie, hogy tesz-e újabb kísérletet a kormány alakításra, vagy megnyílik az út az előrehozott választás előtt. Sajtóhírek szerint a pártok vezetői egyelőre nem akarják magukra vállalni a döntést, így a következő lépés elsősorban az államfőtől függ. A Románok Egyesüléséért Szövetség fölényesen csaknem 40%-kal nyerné meg a parlamenti választásokat, amennyiben most tartanák a szavazást. Derül ki az Inscope Research legfrissebb felméréséből. A második helyen a szociáldemokrata párt a PESZEDE áll 18,7%-kal, míg a Nemzeti Liberális Párt 16,3%-ot kapna. A liberálisok támogatottsága május óta 4%-ponttal esett vissza. A Mentsétek meg Romániát szövetsége 9, az RMDS pedig 5,5%-on áll. A biztos szavazók körében az AUR támogatottsága már a 40%-ot is meghaladja. Az Inscope vezetője szerint a hosszantartó politikai válság elsősorban a korábbi kormánykoalíció pártjait gyengíti. Az AUR közben továbbra is stabilan 40% körüli támogatottságot élvez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható, és tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 4-8 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 29, helyenként a 30 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolonyi

0: lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plusszal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
1: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4 lej 29 banért a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig. Csütörtökön és pénteken 18 órától. Szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallottak.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to... Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem a tervek szerint halad az Európai Unió leválása az orosz energiáról. Brüsszel eredetileg 300 milliárd eurónyi beruházással számolt. A tagállamok azonban eddig ennek kevesebb, mint ötödét, mindössze 54 milliárd eurót különítettek el. Az Európai Számvevőszék szerint a Repower EU program lendületet vesztett, és a jelenlegi ütem mellett nem teljesülhetnek a kitűzött célok. Az uniós terv szerint új energiaforrásokra, megújuló energiára és a tagállamok közötti hálózatok fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy Európa megszüntesse az orosz energiafüggőséget. A számvevők szerint azonban a nemzeti programok többsége nem tartalmaz konkrét intézkedéseket a célok teljesítésére. A jelentés ezért sürgeti a beruházások felgyorsítását és a Repower EU újraindítását. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint idén 1,2%-kal nőhet a világ szénkereslete, és elérheti a 8,94 milliárd tonnát. A háttérben elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. A Hormuzi szorosan akadozik az olaj- és cseppfolyósított földgáz szállítás, emiatt megugrottak az energiaárak. Ez több országot arra ösztönöz, hogy a gázerőművek helyett ismét nagyobb arányban használjon szenet az áramtermeléshez. Szakemberek szerint miközben világszerte gyorsul a zöld átállás, a geopolitikai válság miatt újra rekord közelbe kerülhet a világ egyik legszennyezőbb energiaforrásának felhasználása. Elhúzódik a kormányválság, Nikos Ordán államfő várhatóan szeptember 19-ig elhalasztja az új miniszterelnök kijelölését, és a pártokkal tervezett egyeztetések is elmaradhatnak. A döntés mögött az áll, hogy egyelőre nincs meg a szükséges parlamenti többség az új kormány kialakításához. A korábbi koalíciós pártok nem tudtak megállapodni, miközben a Nemzeti Liberális Párt nem támogatna egy szociáldemokrata párt vezette kormányt. Az államfő és az RMDS pedig nem számol a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival. Továbbra is Luca Niculescu a támogatott jelölt, de az elnök nem akar újabb sikertelen kormányalakítási kísérletet. A halasztással időt nyerne a háttéralkukhoz. A Nikos Ordán vezette munkacsoport ugyanis a napokban Finnországba, majd szeptember 19-én az Egyesült Államokba utazik az ENSZ közgyűlésére. Mérlegelik az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, írja a politikai forrásokra hivatkozva a Stirpe Source. A portál szerint a parlamenti pártok vezetői között hallgatólagos egyetértés alakulhatott ki arról, hogyha nem sikerül működőképes kormányt létrehozni, az előrehozott választás jelentheti a kiutat a politikai pad helyzetből. A végső döntés azonban az államfő Nikos Ordán kezében van. Az elnöknek kell eldöntenie, hogy tesz-e újabb kísérletet a kormány alakításra, vagy megnyílik az út az előrehozott választás előtt. Sajtóhírek szerint a pártok vezetői egyelőre nem akarják magukra vállalni a döntést, így a következő lépés elsősorban az államfőtől függ. A Románok Egyesüléséért Szövetség fölényesen csaknem 40%-kal nyerné meg a parlamenti választásokat, amennyiben most tartanák a szavazást. Derül ki az Inscope Research legfrissebb felméréséből. A második helyen a szociáldemokrata párt, a PESZEDE áll 18,7%-kal, míg a Nemzeti Liberális Párt 16,3%-ot kapna. A liberálisok támogatottsága május óta 4%-ponttal esett vissza. A Mentsétek meg Romániát szövetsége 9, az RMDS pedig 5,5%-on áll. A biztos szavazók körében az AUR támogatottsága már a 40%-ot is meghaladja. Az Inscope vezetője szerint a hosszantartó politikai válság elsősorban a korábbi kormánykoalíció pártjait gyengíti. Az AUR közben továbbra is stabilan 40% körüli támogatottságot élvez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, az évszakhoz képest igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán Változóan felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható, és tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 4-8 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 29, helyenként a 30 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
2: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

kérem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: a legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.

0: most vörösen ég a bőr.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
1: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene. Fun

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Fülig zene. Fülig mosoly. Fülig rádió. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió. Na.

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

FM 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Cover my tracks, I can't bear.

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. Like no other.

0: What's up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Van FM.
4: Van FM Rádió.
3: Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.